múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel

0: múlt. És a jelent kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Akarsz-e mindig, mindig játszani? Gyerek szívvel fontosnak látszani. A játszótársam mond, akarsz-e lenni?

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Beat. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Száz százalékban garantált a paksi atomerőmű biztonsága, nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezést áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott, és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúszterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez. Arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awardson csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, baracklekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Lépésrádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépésrádió.
2: Aki átbújik a lép alatt, velünk jöhet.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Száz százalékban garantált a paksi atomerőmű biztonsága, nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezésre áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúszterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez, arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awardson csak nem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, baracklekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a déli szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban. Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére. Pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállást mérték tegnap a Dunán 13 cm, az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számottevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. A Tisza vízállása a kiskörei duzzasztás ellenére történelmi mértékkel nézve is alacsony. A Velencei tónál azonban sokkal jobb állapotban van a Balaton, gazdagabb vízgyűjtőjének köszönhetően. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az egyenlő.hu szakszervezeti oldal vezető Bubenkó Csaba a lapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénzt városoknak azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak le rendeléseket. Iparági értesülések alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági jogból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy-két hetes, július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. Az ivatar veszély miatt Pest, Borsodabói, Zemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki. Ma nagyrészt derült, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul, de még éjszaka is nagyon meleg lesz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
7: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj be!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kevesebb energiát fogyaszt az ország, mint korábban. Megmentenék a gázolajjal mérgezett új budai hársfát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A csúcsidőszakban 5700 megawatt volt az ország terhelése a tervezett 6400 helyett. Így 700 megawattal fogyasztottak kevesebbet a magyarok, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, ez a különbség több mint egy teljes paksi blokknyi teljesítmény, amelyet a magyar emberek egyetlen este alatt spóroltak meg. Kapitány István úgy fogalmazott, hogy a magyarok ezer éves történelme annyiszor bizonyította már, hogy amikor baj van, akkor ez a nép összekapaszkodik. A miniszter a bejegyzésében megköszönte az embereknek ezt az összefogást, majd hozzátette, a neheze még hátra van, de az utóbbi napok már megmutatták, hogy Magyarország bármit kibír, ha együtt csinálja. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokk leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre, közölte Kovács Andal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője. A Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este pedig arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően még vasárnap vagy hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehetők igénybe, számolt be a kedvezményes fürdési lehetőségekről a Termál Online. Budapesten közben átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák egyes szaunák és élményelemek működését. Strandok zöld területeinek locsolását pedig heti 3 alkalomra csökkentik. Olvasható az energiahatékonysági intézkedésről szóló közlemény a Budapest gyógyfürdő oldalán. A hivatalos előrejelzések szerint augusztus 2-a és 6-a között tartós, rendkívül erős hőterhelésre kell számítani, és az éjszakák sem hoznak jelentős enyhülést. Gázolajjal és láncfűrésszel is megpróbáltak elpusztítani egy fát Új-Budán, most a megmentésén dolgoznak. Valaki lyukat fúrt az életerős hársfa törzsébe, majd gumicsövön gázolajat töltött bele. A hivatal szakemberei most megpróbálják megmenteni a 4,5 millió forint értékű hársfát, derült ki az RTL híradójából. Ma nagyrészt derült, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul, de még éjszaka is nagyon meleg lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kevesebb energiát fogyaszt az ország, mint korábban. Megmentenék a gázolajjal mérgezett új budai hársfát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A csúcsidőszakban 5700 megawatt volt az ország terhelése, a tervezett 6400 helyett. Így 700 megawatttal fogyasztottak kevesebbet a magyarok, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, ez a különbség több mint egy teljes paksi blokknyi teljesítmény, amelyet a magyar emberek egyetlen este alatt spóroltak meg. Kapitány István úgy fogalmazott, hogy a magyarok ezer éves történelme annyiszor bizonyította már, hogy amikor baj van, akkor ez a nép összekapaszkodik. A miniszter a bejegyzésében megköszönte az embereknek ezt az összefogást, majd hozzátette, a neheze még hátra van, de az utóbbi napok már megmutatták, hogy Magyarország bármit kibír, ha együtt csinálja. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokk leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának a rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre, közölte Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője. A Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este pedig arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően még vasárnap vagy hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehetők igénybe, számolt be a kedvezményes fürdési lehetőségekről a Termál Online. Budapesten közben átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák egyes szaunák és élményelemek működését, strandok zöld terület területeinek locsolását pedig heti 3 alkalomra csökkentik. Olvasható az energiahatékonysági intézkedésről szóló közlemény a Budapest gyógyfürdő oldalán. A hivatalos előrejelzések szerint augusztus 2-a és 6-a között tartós, rendkívül erős hőterhelésre kell számítani, és az éjszakák sem hoznak jelentős enyhülést. Gázolajjal és láncfűrésszel is megpróbáltak elpusztítani egy fát Új-Budán, most a megmentésén dolgoznak. Valaki lyukat fúrt az életerős hársfa törzsébe, majd gumicsövön gázolajat töltött bele. A hivatal szakemberei most megpróbálják megmenteni a 4,5 millió forint értékű hársfát, derült ki az RTL híradójából. Ma nagyrészt derült, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul, de még éjszaka is nagyon meleg lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére. Pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállást mérték tegnap a Dunán 13 cm, az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számottevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. A Tisza vízállása a kiskörei duzzasztás ellenére történelmi mértékkel nézve is alacsony. A Velencei tónál azonban sokkal jobb állapotban van a Balaton, gazdagabb vízgyűjtőjének köszönhetően. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az egyenlő.hu szakszervezeti oldal vezető Bubenkó Csaba a lapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénztár azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak lerendeléseket. Iparági értesülések alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági jogból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az Atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az Atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy-két hete július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A zivatar veszély miatt Pest, Borsodabó-Üzemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki. Ma nagyrészt derült, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul, de még éjszaka is nagyon meleg lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: I guess I'll try cooler again.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos. Szóba került, de elvetették a sziget korlátozását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A folyadékpótlás fontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix, akit Köböl Annita kormány szóvivő kérdezett a témában, azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. A legtöbb ember nem érzi a szomjúságot, ennek ellenére gondosan figyelni kell arra, hogy megígyák a megfelelő mennyiségű vizet, különben kiszáradhatnak, tette hozzá. A Fidesz képviselője felvetette a sziget korlátozását, a szervezők szerint nem lesz gond. Hegedűs Barbara arra utalt, hogy Magyar Péter miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy bánjon még tudatosabban a villamos energiával 17 és 22 óra között. Közben a sziget szervezői arról adtak ki közleményt, hogy a fesztivál nem veszélyezteti az ország energiaellátását, és a rendezvény zavartalan lebonyolítása garantált. A sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Emlékeztetni kell magunkat, hogy mi a feladatunk, olyan jelent, olyan jövőt és olyan társadalmat építeni a következő nemzedéknek, amely soha nem felejti el a holokauszt tragédiáját és azt az utat, amely oda vezetett, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Porrajmos áldozatai és üldözöttjei emlékére szervezett megemlékezésen Budapesten. Tar Zoltán a Roma Holokauszt emléknapján a Holokauszt emlékközpontban tartott rendezvényen arról beszélt, hogy a több millió meggyilkolt és meg annyi rettegve, bújtatva élő fiatal, idős, csecsemő, zsidó, roma ember szenvedése és felesleges halála olyan seb a világ testén, amely soha nem fog beforni, és amelynek fájdalma meghatározza az érintett családok, közösségek identitását generációról generációra öröklődő terheit. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszabból a Battyányi téri hajóállomásnál a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint a tűzszerészek 10 TMI 35 harckocsi aknát, egy kézigránátot, valamint 1 kg-nyi vegyes gyalogsági lőszert azonosítottak. A tűzszerészek a robbanóeszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják, írták a közleményben. Ma nagyrészt derült, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul, de még éjszaka is nagyon meleg lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!

0: kellemesen szép délutánt kívánunk minden lépésre egy hallgatónak. A mikrofonnál Robit hagyjátok, és itt van velem Karina is, meg majd Sanyi is másodperceken belül beesik, reméljük. Szia, szia Karina!
1: Szia Robi, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Sándornak veszünk egy ilyen játékbiciklit, mert állandóan azt mondjuk, hogy a busz tolja szegény, de hát az nagyon nehéz ilyen melegben ki is lehelni a lelkét. Úgyhogy mivel Sándornak kettő munkahely van, tehát dolgozik, mint állat, úgyhogy ezért késik szegény mindig, úgyhogy kap majd egy játékbicót, és akkor azt tudja majd tolni.
0: Ja, értem, de az a baj, hogy nem fog eljutni.
1: Hát most játékbuszt is vehetünk, azt is tologathatjuk.
0: Na látod, de egyébként az a helyzet, hogy az a baj, hogy hiába veszük, nem tolja. Tehát, hogy ezért
1: hát de tolja, azt csak nem éri, de előbb, de legalább az illúzió megvan.
0: Amúgy van egy ilyen régi poén, nekem meg is van való hanganyagba, ha gondolt, bejátszom. Igaz, az nem busz, hanem az MÁV hangos bemondó, tudod, van a szlogen, és akkor bemondja, hogy elnézést kérünk kedves utasainktól, a Szegedről Debrecenbe tartó vonat előreláthatóan 8 órát késik, mert az utasok lassan tolják. Megértésüket na, köszönjük.
1: Köszönöm, ez jó lett volna, tehát Sanyinak ezt a szlogen benyomjuk, ha nincs. Ez egy jó ötlet, igen, elég. Nem rossz.
0: Gyorsan elérhetőségeink www.lépésradio.hu, ott vagyunk a többi közösségi platformon is, például Facebookon facebook.com/lépésradio, de az X-el YouTube-on is, meg a többi helyen YouTube-on követő, mert a mai műsorunk is Lépés délután podcast, és köszöntjük a Lépés délután podcast hallgatóit is, akik YouTube-on hallgatnak, azoknak a figyelmét felhívom, hogy iratkozzatok föl a YouTube csatornánkra, Lépés Rádió official néven vagyunk a YouTube-on, Lépés Rádió kötőjel official, itt találtok.
1: Köszönöm szépen.
0: Tessék?
1: Mondom, köszönöm szépen a gyengébbek nevében, mint én.
0: Látod, szívesen. Szóval a lényeg az, hogy tessék, ha még nem tettétek meg feliratkozni, mert ezzel segítek, támogatjátok a műsorunkat, vagy egy lájkkal, egy megosztással, egy hájpolással is, hogy nyugodtan tessék, hogy minél több embert érjünk el ezt megtenni, én mi pedig töredelmesen köszönjük nektek. Ezen kívül számos mobil appáltal tudtok minket hallgatni, például MyOnline rádió által, stb. Mondjad Karina, mit akartál mondani?
1: Hát a töredelmesen bevalljuk, az mondjuk jó, de hát jó, oké, csak a töredelmes szót én
0: jó, most direkt de gondoltam, jó, hogy egy kicsit polgárpukkasztó leszek, és valamit
1: ja, változtatok. Hogy ma ilyen vagy, elnézéské, ó, csendben hát vagyok.
0: Okay. Töredelmesen megköszönjük.
1: Bevallott, hogy ma polgárpukkasztasz.
0: Így van.
1: Nagyon jó.
0: De akkor azt mondom, hogy szívélyesen köszönjük, az úgy helyes, jó?
1: Nem, de az úgy meg nem te vagy.
0: Miért? Ez igaz? Mi az, hogy nem én vagyok?
1: Hát ez a szívélyes, ez úgy nem hozzád áll ez a szó.
0: Karina, ne kötözködj már komolyan. Mi van veled? Nekem ma olyan vagy, mint a nagymamád, hogy kötögetsz, csak te nem
1: nekem
0: a fonalakat?
1: Nekem ma kötözködős napom van, te ma polgárpukasztatsz, én kötözködöm, jó, úgyhogy ma jó nap van jelen.
0: Hol kerültek a hallgatók, nézők, gyerekek?
1: Érdekes műsor, lesz Sanyi tolja a biciklit, ami hajó.
0: Jó, ami hajó. És azt tudod, hogy mitől jó a jó hajó?
1: Nem.
0: A jó vitorlája.
1: Szia Robi, elérhetőségenk.
0: Elmondtuk, van nekünk egy e-mail címünk, amire írhatok a nap 24 órájában.
1: Ez az info@lépésradio.hu e-mail cím.
0: Hú, ezt a hút úgy mondtad, mint egy nagy lélegzet lett volna. Hú.
1: Nem tudom úgy mondani, mint a Sanyi, mert az nem én vagyok. Tehát most én így húhogok, mint mondtam. Majd
0: mi húhog?
1: Hát a picit. A bagoly szívem, a bagoly. A
0: bagoly, de azon kívül mondja azt, hogy sokat
1: hát nem tudom, valami intro.
0: Nem.
1: Hajomban, aki...
0: Nem. Madár, segítek, egy állat, egy madár. És nálatok
1: jó,
0: is sokan.
1: Jó, egy állat. Sanyi, mondd már meg nekem, légy szíves, te két munkahelyen dolgozol, tolod a biciklit, ami igazából busz. Most mi húg? A bagyon kívül, te könyörgöm.
2: Huhogás? Nem hallom. Igen,
0: tehát figyelj, ilyet, utánzom.
2: Hát az egy galamb.
0: Így van! Karinának nem esett le. Galamb?
1: Galambom.
0: Így van, gerlicém.
1: Ó,
2: Aranyos gyermek.
1: Néprajzi szösszeletünket hallották.
0: No, mai műsorunkban egy nagyon érdekes témát hoztunk nektek. Igazi nyaralós téma. Már így augusztus elején még mehetünk nyaralni, és lehet tanulságos lett. Kispé Nóri írt egy Facebook posztot, ezt a Facebook posztot is majd elolvashatjátok a leírásban, YouTube-on, vagy a Facebookon is, majd posztolni fogom. Viszont röviden, tömören arról van szó, és talán azt a címet lehet ennek legjobban adni, hogy családi nyaralás, ami kimerítőbb, mint a hétköznap. Na, Karina, te voltál már olyan családi nyaraláson, ami jobban kimerített, mint a hétköznapok?
1: Hát engem a családi nyaralások mindig jobban kimerítenek, mint a hétköznapok. Ha gyerek nélkül, ha családdal, igen, igen, tehát alapból a nyaralás...
0: Most elmegyek nyaralni, azért megyek, hogy feltöltődjek, nem?
1: Hát ez azért néha másképp sül el. Tehát a feltöltődés az mondjuk egy, nem tudom én, egy telefont töltesz, vagy a aksi is
0: elemet... Jaj, Karina, ne szó szerint lesz már...
2: Most például fel, vagy lesülhetsz, ugye, mert hogy megvan hozzá a kellő hőmérséklet. Tehát...
0: Sőt, le is éghetsz.
2: Azt tudni.
1: Ma Sanyi, kérlek, csak szólok, hogy én kötekszem, a Robi meg polgárt fukasz. Te mit válasz be?
2: Nem tudom, de hát ezek után már nem tudom, hogy még mivel ronthatom, én trollkodom, hát valamit lesz.
1: Nagyon jó, oké, ez jó. Tehát egy troll, polgárpukkasztó, kötekedő.
2: Jó műsor lesz.
0: A tökéletes csalódás.
2: Csalódás. Értem én.
1: A tökéletes csalódás.
0: Nem, a nyaralást akartam mondani.
2: Jó. Ja.
0: A csalódás.
1: Csalada, hát csalinkázunk a nyárban, igen. A jó,
0: csalinka. Ez a 40 fok megárt nekünk, ezért vagyok én. Polgárpukkasztó vagy mi. Na, a tökéletes nyaralás mítosza. Hogyan pihenhet együtt a család?
1: Messze egymástól, távol, úgy nagyon jó, igen.
0: Karina, nem. Hidd el, lehet együtt is. Na, nézzük egy kis bevezetőt. A közösségi médiában gyakran látjuk a mosolygó családokat, a tökéletes tengerparti fotókat és az idilli nyaralásokat. A valóság azonban sokszor egészen más. A pihenés helyett feszültség, rohanás, alkalmazkodás és kimerültség várja a családokat. Vajon miért fordul elő olyan program, hogy egy régóta várt nyaralás után fáradtabban érkezünk haza, mint amikor elindultunk? Miért akarunk mindent kézben tartani, és hogyan hat a saját lelkiállapotunk a gyermekeinkre? Mai műsorunkban erről beszélgetünk, és közösen keresik a választ arra is, hogyan lehet a tökéletesség hajszolása helyett feltöltődést, illetve valódi feltöltődést találni. A beszélgetés alapját, mint már említettem, Kispé Nóri gondolatébresztő írása adta, mely arról szól, amit már mondtam is, családi nyaralás, ami kimerítőbb, mint a hétköznap. Ja, erről fogunk beszélgetni, hamarosan belecsapunk a mélyébe, a közepébe, hogy mondhatnánk a lovak közé csapunk, de előtte egy picit zenélünk. Itt a rádióban jön David Guetta száma, és hamarosan jövünk vissza. Jó szórakozást kívánunk mai műsorunkhoz is.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád, lépés rádió, és akkor bele is csapunk ebbe a témába. Elsőként arról beszélünk, hogy a tökéletes nyaralás csapdája. A legtöbb család hosszú hónapokon át készül a nyaralásra, és közben kialakul bennünk egy elképzelt kép arról, milyen lesz az a néhány nap. Amit azonban a valóság nem ezt hozza, könnyen csalódottság és feszültség alakul ki. Vajon a nyaralásunkkal van a gond, vagy inkább az elvárásainkkal? Kérdezlek titeket, hogy miért várunk el magunktól és a családunktól, hogy a nyaralás minden pillanata tökéletes legyen. Tehát miért várjuk ezt el? Egyáltalán tökéletesnek kell lenni a nyaralás minden pillanatának? És valóban elvárjuk?
1: Egyáltalán nem. Szerintem tökéletesnek lennie.
0: Hogy most de amikor elképzelitek, hogy elmentek nyaralás? De amikor elképzelitek, hogy elmentek nyaralni, akkor arra vágytuk, hogy ó, az tényleg olyan jól sikerüljön, és tényleg az elképzeltek szerint legyen. Ami
1: bármennyire szeretnék, tuti, hogy nem olyan lesz. Hogy valami biztos, hogy be fog ütni, vagy az idő lesz rossz, netán valakivel történik valami apró baleset, vagy megbetegszik, ezek a rosszabb verziók, de nem tudom, tehát, hogy
2: Nehéz patentre kiszámítani.
1: Nem lehet.
2: Hát ott gáz szokott lenni, hogy egyáltalán az elején probléma van. Tehát kezdjük ott, hogy van egy család. Már az elején probléma van megegyezni, hogy hova menjünk. Mert egy családban milyen korosztályok vannak. Kicsi gyerek, anyukával, középkorú pasi, feleség, férj, mondjuk viszik a keresztanyukát, keresztapukát, mondjuk a nagymamát, nagypapát. Hát az már 1-2-3-4 korosztály. Hát megegyezni abba, hogy hova menjünk. Wellness, külföld, kirándulás, gyerekbarátszállás, a kutyát jó itó hagyjuk a szomszédra, oké. Tehát már itt gáz van. Tehát ha ebben meg tudnak egyezni, akkor sinem van az eleje. Mivel menjünk? Van rá pénzünk a repülőre, busszal megyünk, kocsival megyünk. Messze megyünk, közel megyünk. Ha messze mennek, akkor szívbajt kapnak. Miért arra mész, miért nem úgy mész? Ha busszal mennek, akkor fárasztó, de jó, mert éjszaka aludni kell, de az a gyereknek nem tud aludni. Ha repülővel, akkor már az első, késik a repcsi, már összevesznek. Miért erre a járatra foglaltál időpontot? Miért nem erről foglaltad, miért most kell nyaraljunk?
0: Na most a poszt írja, hogy például Nóri maga, aki szerezte ezt a posztot, megírta, hogy ő mondja, hogy ő is mindig befeszült, hogyha a gyerek nem úgy kelt, nem úgy feküdt, stb. Valóban egy anya, hogyha a gyereke... nek mondjuk valamilyen szinten nem úgy érzi magát, már folyamatos kényszerlétben van?
2: Én nem tudom, mert én anyaként ennyire nem vettem komolyan ezt, hogy én most, én anya vagyok akkor is, amikor nyaralunk, anya vagyok akkor is, mikor itthon vagyunk, tehát én nem is stresszeltem rá például én arra, hogy na most azért jobban kell óvnom féltelen, mert én most nyaralok a gyerekkel.
0: Nem, de ugye nem ugyanabban az ágyban aludt a gyerek ezáltal már.
2: Az ez minket abszolút nem zavart. Az a lényeg, mikor pici volt, hogy ott tegyek vele. Ez nagyon-nagyon furcsa dolog, ez az ott alszol, hol alszol. Hol tudsz elaludni, hol nem. Én nagyon fura elvet vallok, és nem fura, mert Robi is ilyet vall, bárhol el tudsz aludni. Tehát a gyereket is szerintem arra kell rászoktatni kiskortól, hogy óvodába alszol, nem kivesszük, mert jaj, szegény gyerek, ott alszol. Néha ott alszol a nagymamánál, néha itthon alszol, és vannak pizsi partis bulik az óvodába, iskolába, és néha aludhatsz máshol.
0: Jó, de sok szülő mit csinál? Jaj, gyereknek nem jó, akkor már rohanunk érte.
2: De nem, tehát meg kell szokni a gyereknek a más környezet, más szülők, más ágy, más szituáció.
0: Igen, csak erőszakkal nem szabad.
2: Erőszakkal nem.
0: Mert például mondok egy nagyon jó példát, hogyha óvodában van csendes pihenő, és ott alszik a gyerek, és nem alszik, és állandóan zavarja a környezetet, akkor az óvónő jogosan szól az anyukának, hogy figyelj már, jobb, hogyha érte jön, vagy ezt másképp oldjuk meg, mert nem erőszakolhatják rá azt, hogy na, akkor te aludj mindenképp. Tehát, hogy okay, valahol ezt meg kell szoktatni
2: volt,
0: a gyerekkel.
2: Hogy... Nem, ilyenkor nálunk az volt, hogy megpróbálták arra rávenni a gyereket, hogy egyre maradjon csendben és pihenjen, vagy a nyűnyükével a kis kezébe próbál meg nagyon halkan lenni, és akkor mégiscsak nem az ott alvás, de az ott pihenés, és nem terhelték anyukát, érted? Tehát azért
0: és
2: van
0: ha
2: erre
0: ez sem működik, akkor mi van, Karina?
2: Akkor megkérhetik, hogy igen, akkor igen. És akkor meg kell oldani valahogy, de most, ha dolgozik egy anyuka, azt szerinted, hogy oldja meg sehogy?
0: Hát ilyenkor jön a nagypapa, nagymama,
2: így vagy van, a és fér, már vagy a gyerek, testvér, hogy ott van, vagy az... Az, vagy csendes pihenő van, és akkor a nagymama, nagypapa is tök jó, ők is ebéd után csendes pihenőznek, mert idősebbek, tehát a gyerek rá lesz készülítve, hogy csendben maradjon is.
0: Mondjuk azért én nekem nem ez a tapasztalatom. Tehát idősebb embernél lepihennek, de hogy ők nem feltétlen azért, mert csendes pihenőznek. Másrészt lehet egy nagymama jobban el tudja az unokáját nyugtatni, vagy altatni, mint mondjuk egy idegen.
2: Tehát, az is jó, de mégis megszokja, hogy nem otthon alszik. Tehát ez egy jó szoktatás, hogy lehet, hogy elmegy nyaralni egy kis üdülőbe, vagy Balatóra, és más lesz az ágya. Tehát szoktatás kérdés, és akkor nem nyugdíj a gyerek.
0: No, egy másik kérdés merül fel, Sanyi, akarsz hozzátenni?
1: Nem.
0: Jó, nem. Akkor másik kérdés, mennyiben befolyásolja titeket, vagy mennyire befolyásol titeket a közösségi média képei és mások élményei, azt hogyan tekintetek a saját nyaralásotokra?
2: Hát élményem az van, de nem kis gyerekkel, hanem nagy gyerekekkel és nagy családokkal. Igazából beszámolókból az ember tanul, mert ezek a hatalmas nagy különbségek, hogy szülő elmegy a gyerekkel, és a gyerek már nagy, tehát 20 év fölött, a szülő meg már 50, 45 és 50 fölött. Én értelmetlennek tartom, mert annyira más az igényszintje egy 50 éves, 40 éves felnőttnek.
0: Én ezt nem érzem, így majd
2: de nem érzed, de nem, miért? De nem, te nem érzed, de én két-három...
0: Elmondom, igazad van, csak én azt gondolom, azért, mert mondjuk közösen mennek el egy helyre, utaznak el nyaralni, a szülő és a gyerek, attól nekik lehet külön programjuk.
2: Igen, de az egy helyen lakunkból, abból problémák lehetnek. Én két-három családdal találkoztam idén, akik nem vesztek össze, de nem volt harakiri, de többet az életben nem mennek együtt a felnőtt gyerekeikkel nyaralni, mert ezek éjfélig fent voltak a gyerekek, bulisztak.
0: Náluk ide mentek, ilyen probléma mentek, nem volt családban.
2: Szülőnek nem tetszett, miért alszol itt én, most jössz haza, miért hangoskodsz én, még aludnék, te már aludnál. Nehéz visszaegyeztetni. Úgyhogy én 18 éves kortól menjen a gyerek, ahol akar külön, én is megyek külön, mert teljesen felfordult világban élnek itthon is, nem hogy még nyaraláson, és azt már egy 50 fölött nehezen bírja egy szülő.
0: Én azt gondolom erről továbbra is, hogyha normális kapcsolatban van a szülő-gyerek, akkor nincs ebből probléma. A mi családunkban volt ilyen, hogy közösen nyaraltunk, és nem volt semmi probléma. Mindenki elvonult a maga kis szobájába, mindenki azt csinált, amit akart, oda ment, ahol akart. Igazából.
2: Hát ehhez szülő is kell, aki tudja, hogy a gyerek már nem olyan, mint ő, és el kell tudni fogadni szülőként, hogy egy gyerek
0: persze, van, ez egyértelmű.
2: Kettőkor reggelizik, de most éjszaka, az, hogy bulizni jár.
0: Az, hogy most egy helyre mennek nyaralni, mondjuk egy adott országba, vagy egy adott helyre, de külön programokat szerveznek, vagy akár a fiú vagy a lány hazavisz valakit a szobájába, hát miért ne tehetné meg? Ugyanúgy, hogy otthon megteheti, amíg a szülőkkel él. Tehát, hogy én nem érzem ezt, hogy akkor a probléma lenne, inkább azzal van a gond, hogy maga a felfogása a szülő-gyerek közti kapcsolat.
2: Hát a szülők felfogása, igen. Mondjuk, ha kisgyerekkel mész, akkor könnyebb, mert az nagyjából azt csinálja, amit te mondasz, de nagyon aranyos sztorik vannak is, amikor stranduló kisgyereket szülők voltak Balatonon, és szenzációs sztorik vannak így, hogy kezelték a szülők a hisztis gyereket, és egyszerűen tündériek, aranyosak.
0: Hát meg nagyszülők is elvihetik például
2: pont
0: a Balatonra.
2: Igen, nagyszülők is a strandon, igen, tehát ilyen strandos eseteket megéltem én is, külföldieket nem, de tehát az is tündéri, amikor egy kis totyogós kis tündéri bogár, még ki se nőtt a földből, és akkor a mamával, papával, érted, persze, megy és mondja, és jön mellett a nagyobb testvér, akkor azok összevesztek, mert te jössz focizni, én megyek focizni, akkor a szülő lecsendesíti őket, szóval ott is vannak konfliktusok, de mégis egy helyen nyaralnak, tehát nagyon szívdelítőek szoktak lenni.
0: Igen.
1: Hát igen, tehát ezekkel a nagyszülős találások, vagy programok, ezek jók.
2: Igen, ezek úgy mindig jók, mert nem a szülő van ott, a nagyszülő, az mindig más. Az engedékenyebb,
1: Az, mi is mentünk úgy strandra, ugye, hogy anyujék, meg jöttek ugye a nővérem gyerekei, aztán ugye, és utána már nagyobb társaságban is volt olyan, hogy a nagyobbikkal ugye elmentünk valahova, ahol nekünk volt valami programunk, volt egy ilyen vakos program, mondjuk elmentünk Szoboszlóra, és akkor vittük magunkkal a Melindát, jobb lány.
0: Aha.
1: És hogy a lány, mert hogy ugye van az esetben a kisebbik még volt, Melindának meg már csak bányai vannak. A lényeg az, hogy akkor ő jött velünk, és akkor így egész jól könnyen be tudott illetkedni ugye a társaságokba. Akkor jött velünk meg a nagyiékkal.
0: Igen, na most el tudjuk-e fogadni azt, hogy egy jól sikerült nyaralásba ugyanúgy beleférnek a nehéz pillanatok, mint az örömteliek?
2: Szerintem hát, igen. Tehát vannak azért konfliktusok, igen, tehát vannak nehezebb pillanatok, amikor mindenki mást akar, de közben ez egy család összetartó nyaralás, és akkor hát a nagymama háboroghat azon, hogy hát de úgy beszéltük meg, hogy hát azért egy helyre megyünk, de mondjuk a fiatalokat nem érdekli az a program, a középkorak mennek, és akkor ugye azért dilema, hogy mondjuk egy külföldi országban mondjuk alapnyelvtudással elengedhetem-e mondjuk a kamasz gyerekeimet például, és akkor ez egy ilyen vitához alakulhat, igen, hát ez a dolog, hogy
1: nagyiék
2: mehet, nem mehet, igen. Diszkóba
1: menni.
2: Igen, nem diszkóra gondoltam.
1: Ahol érthető, de igen. Hát,
2: igen, tehát mondjuk ez a kiállítás nem érdekel, az a kiállítás igen, és akkor végig szétszokott.
1: Hát
2: de
1: igen, egy tudnak találkozni. Mondjuk, aki úgy nő fel, hogy így mindenhová elhurcolja, a pozit volt tényleg a kiállítás, meg mindenfelé, a gyerekek úgy realizálódnak, és lehet, hogy föl kerül kelteni bennük az érdeklődést minden irány.
2: Hát az biztos, hogy sokkal jobb elvinni a gyereket, mondjuk hát olyan 6 éves kor alatt mondjuk én nem ajánlanám,
1: igen.
2: Mert addig a gyerek nem emlékszik, de 6 éves kortól én szerintem ez építő jellegű lehet a gyerek.
0: Ez egyet is értek, meg nem is én, amikor kisgyerek voltam, szerintem már 4-5 évesen tesómmal, nővéremmel mentünk például a Déli Múzeumba. És végig sétáltuk. Tehát, hogy
2: és emlékszel is rá, hogy mi volt ott 5 év? Az jó, ha emlékszél.
0: Rémlenek dolgok, igen. Nem azt mondom, hogy mindenre emlékszek, de emlékszek dolgokra.
2: Na jó, akkor vigyük le a korhatárt 5 éves korig, mert akkor már értelmes a gyerek is tud beszélni.
1: És akkor mondta Robika, hogy menjünk a botanikus kertbe.
0: Nem voltunk a botanikus kertben, nem. Engem érdekeltek már gyerekként az ilyen szép képek, meg az ilyen dolgok. Akkor, tehát, hogy én, engem érdekes módon gyerekként én nézegettem ezeket, amikor
1: neked könnyű volt, hogy még láttad őket.
0: Így van, igen. Persze, és én szerettem így nézelődni akkor még. Most igen, már sajnos nem
2: voltunk
0: látom.
2: De Sanyi, mi azért láttunk egy pár Van Gogh-ot, úgyhogy.
0: Igen. Na, én nem mondom, vagyok, hogy egy picit.
2: Sose értettem. Bocs.
0: Én nem mondom, hogy egy picit zenéljünk, aztán pedig innen folytatjuk. Tartsatok velünk. És mielőtt zenélnénk, egy fontos infót elfelejtettem mondani. Elfelejtettük megköszönteni a mai nap névnaposait. Mai napon, augusztus 4-én a domonkosok ünnepelnek, és a dominikák.
2: Dominika, bocsánat.
0: Igen, a domonkos latin eredetű név jelentése az úrhoz tartozó Istennek szentelt, a dominika latin eredetű jelentése pedig szinte ugyanaz, az úrhoz Istenhez tartozó vasárnap született. Ennyiben különbözik. Hát minden Dominikának és Domonkos nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik most születek, nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel, augusztus 4-én sok boldogságot kívánunk a teljes távnak, hamarosan jövünk vissza.

0: you, what you gonna found is right for tonight, now and ever. Come on everybody, let's come together. Ez még mindig a lépés délután.
1: Egy ilyen lépésre közelebb hoz egy lépés rádió, és megyünk is tovább, robogunk a mai témánkkal. Méghozzá azzal megyünk most tovább, hogy már is mondom, amikor a rutin eltűnik. Az otthoni megszokott környezet biztonságot ad. A nyaralás alatt azonban minden megváltozik. Más az ágy, más a napi gond, más a környezet. Ezek az apróságoknak tűnő változások sokszor nagyobb hatással vannak rá,

0: Mind gondolnánk. Kérdezlek titeket, hogy mennyire fontos számotokra a megszokott napi rutin ahhoz, hogy nyugodtnak érezzétek magatokat?
1: Hát nekem hétfőtől péntek csörög az órám reggel 7 óra 3 perckor, amit 7 óra 5-ig kitolok, mert már meguntam, hogy az órám csiporog, és akkor kénytelen vagyok fölkelni. Na most nyaralás alatt is csiporog az órám reggel 7:15-kor, amit mondjuk kitolok 8-ig, mert egy baj van, hogy 10-ig lehet csak reggelizni. Tehát azért vannak ilyen kötött dolgok, ha olyan helyre megyünk, hogy azért határban, hogy itt a 8-tól 10-ig, vagy 7-től 10-ig reggelizni, és akkor ha föl kell kelni, mondjuk már all inclusive megyünk Bulgáriába, és nincs más választás, csak all inclusive van, akkor azért az mondjuk 5-ször nem eszünk, mert abban, tehát az kész, hogy meghalnék. De az a 3-szori, 2-szeri étkezés meg kell, és a reggeli fontos. És akkor azért csak 8-kor föl kéne tápaszkodnunk, hogy 9-re leérünk reggelizni, mert 10-kor azok mindent
0: például elpakolnak. Most várjál, bocsi, nektek egy óra kell készülődni.
1: Hát fölkelsz, még húzod az időt 15 percet, még
2: kitűnöd a
1: csipát, még fogatmosol, még
0: hát hogyha én akarok, akkor 5 perc alatt elkészülök, tehát nekem ez nem okoz
2: de a csipák még a szemedben vannak.
0: Nem, én kimosom.
2: Krém a nyakadon.
0: Az az első, hogy egyenesen megyek a csaphoz, kimosom a csipámat.
1: Hát de ketten vagyunk egy szobában, azért az egyiknek van 15 perc, a másiknak 15, na jó, fél óra kell, nem kell egy óra, tehát visszalek. De hát visszalustálkodunk, tehát arra kell a másik fél óra, tehát így telik az egy óra.
2: Tehát ez ugye, azért hát, hogy nem nyúlszok nagyon bele az éjszakába, akkor azért föl lehet kelni 7 óra tájban, vagy
1: hát a nyaralás alatt én nem 8. szeretnék fölkelni 7 óra tájban, én 9-ig szeretnék. Tehát
2: én valahogy nekem az iskolai időkről számítva az a 8 óra max beállt.
1: A max, igen, max, tehát 8-kor kirúg az ágy, így van.
0: Na hát én meg hétvégéről van szó, én van, hogy délbe kelek, engem nem
1: érdekel. Jó, de nyaralásnál, de nem, ha nyaralsz, tehát elmész nyaralni, wellnessezni,
0: hát, elmondom, akkor is ott azért nem kapkodom el a dolgot, nyilván én is kihúzom, ameddig lehet, de hogyha az valóban az a kihúzás, az inkább a lustálkodás való kihúzás, és amúgy körülbelül mondom, 10 perc alatt képes vagyok elkészülni.
1: Oké, ne látod, de a szabályok itt is nyaralás alatt azért kell egy szabály. Tehát úgy elmenni nyaralni családdal, család nélkül, kisgyerekkel, nagygyerekkel, hogy nincsenek mondjuk alapjában ilyen lefektetett szabályok.
0: Miért? Reggelig, az a legjobb. Most figyelj, elmondok neked
1: kell, valami.
0: Ha belegondolsz, elmentünk együtt kirándulni, ott voltak lefektetett szabályok. 10 óra
1: igen, reggel felkeltünk, el kellett mennünk reggelizni, mert éhesek voltunk.
0: Hát ez az egy dolog, volt, hogy éhesek voltunk, de alapvetően nyugodtan aludtunk 10-ig.
1: Igen.
0: A bajban is.
1: Csak ez mondom. Pedig a vegegerbe is.
0: Na látod. Tehát, igen, hogy nem azt mond, nem nekünk mondták meg az, hogy akkor most azonnal, hanem azt
1: de a szabadon választott volt, akkor lehet. Szabadon eldöntettük, hogy
0: de én pont ezért szerettem az ilyen szabadon választottat.
1: Igen, igen, tehát ez sokkal jobb, még ha kisgyereket is vittünk volna, bár vittünk 2 kutya gyereket, és azért ők is örültek neki, hogy de tényleg, tehát ez azért
0: hát igen, és szabad. Őket le kellett vinni vécézni, tehát, hogy igazából... Igen.
1: Ez is egy napi rutin, ami...
0: Az is egy nap, persze, hogy egy napi rutin.
1: Ugyanaz, mint egy gyerek, hogy a gyerek szín is napi rutin, neki azért reggeli ebédet, vacsorát kellene adni.
0: Hát kell az napi 4-5 vécézési lehetőséget meg szeretem adni neki.
1: Hát. Igen, igen. Tehát a kutya olyan, mint egy gyerek. Tehát a napi rutin kell, de lehet szabadabban, és kell is szabadabban, hogy leülj a tengerpart, és csak körbenéz, hogy a gyerekek játszassanak felhőtlenül a homokban, hogy a fiatalok elmessenek este bulizni.
0: Miért olyan, bocsi Karina, csak szorít az idő, miért olyan nehéz elfogadni, hogy nyaralás közben nem lehet mindent ugyanúgy csinálni, mint otthon? Mert nem úgy értem, hogy mindent ugyanúgy, hanem például, hogy mégis más a rend. Tehát otthon hát megvan az, hogy 7-kor tényleg csörög az óra, de nyaraláskor lazább vagy, de például neked az ad egy biztonságot, hogy mondjuk, mondok egy példát, minden nap 10-kor kiviszed a kutyát. De mondjuk ott nem pont 10-kor viszed ki. Felborul a rutin, felborul a rendszer. Ez miért okoz problémát sok embernél szerinted?
1: Miért nehéz? Hát az, hogy ez miért, ha már ez probléma, akkor nem szabad elmenni nyaralni.
2: Sűrűn jár nyaralni, szabad. Akkor át tud állni a nyaralási rutinjára.
1: Igen.
2: Ha nem sűrűn, akkor azt mondja, hogy ja, hát ez így más.
1: Más helyen vagyok, nem olyan az ágy, hülye a szomszéd, kopognak, diszkó van alattunk, de hát a nyaralás ezzel jár. Ez egy káosz, és ebbe ez a jó. Nem, hát a senki nem tudja elfogadni, akkor azt nem menjen nyaralni. Ez valahogy rokon.
0: Egyet értek ezzel valahol, vagy pedig azt mondom, hogy vannak olyan rutin feladatok, amit otthon megcsinálsz, mit tudom én, megnézed minden nap a déli híreket, na a nyaraláson nem fogod, és mondjuk téged ez zavar, hogy nem kapsz információt, és akkor azt mondod, hogy neked felborul ez a biztos pontot. Tehát vannak olyan emberek, de
1: vannak van, valahol hát déli harangszóban helyette, az nem jó, hírek meg nincsenek.
0: Körülbelül.
2: Harangszót azt valahol úgy is hallod, akárhol nyaralsz, valami van.
1: Akárhol, bárhol, harang mindenhol van. Kész, ott a déli híre.
2: Országon belül, mert a külföldön nyaralsz.
0: Külföldön is van harang.
2: Van,
1: tele van.
0: Déli harangszó az egész világon van, tudomásom szerint.
1: Valahol mindig kongatnak, valami jelzés van.
0: Déli harangszó, Sanyi, az egész
2: világ. A templomokban, de kivéve, ahol muzulmánok vannak.
1: Hát ott meg a műezés.
0: Ott is van valamilyen harang.
1: Szerintem.
0: De most ebben nem menjünk bele. Még egy kérdésem van, aztán jönnek a 3 órás hírek itt a rádióban, aztán a következő órában folytatjuk, hogy vajon valóban a körülmények okozzák a feszültséget, vagy inkább az, ahogy reagálunk rájuk?
1: Hát a körülmények is okozhatják.
2: Inkább az, hogy reagálunk rájuk szerint.
1: Hát de nem, mert hát összetett, mert...
2: Jó, valahol...
1: De igen, ahogy reagálunk rá, igen, ott a fontos, hogy nem trollkodik, megbíztam, hogy...
2: Alkalmazkodó vagy az új körülményekhez, akkor jól reagálsz rá. Ha rosszul reagálsz, akkor ugye ez nem...
1: Igen, tehát alkalmazkodik el ahhoz a megváltozott gyors körülményekhez, hogy nem oda megyünk nyaralni, mert úristen esik az eső, hanem beülünk egy, nem tudom, egy templom látogatásra, és fizetünk 1500 eurót, akkor azt el kell tudni fogadni, hogy esik az eső, és akkor nem be kell dúzogni, hogy na, megbeszéltük, hogy kimegyünk a tengerpartra, és nem is napi, nem megyek sehova. Nem, akkor el kell menni templom látogatásra 1500 euró.
0: Igen, de valakinek meg nincs kedve ahhoz a templom látogatáshoz, nem kötelezheted rá.
1: Akkor keressen valami olyan programot, vagy ha behisztizik, akkor maradjon otthon, és nézze az ablakból az esőt, kész.
0: Hát azt is lehet. Az is egy opció.
1: Igen, de akkor kell más programot, mert azért mentél, hogy pihenjél, azért mentél, hogy a szeretteiden legyél, a családoddal. Akkor ki kell találni egy olyan programot, ami akkor épp a megváltozott.
0: Szerinted mindenféleképp kell program?
1: Hát valami kell, hogy ülsz a tengerparton is, szemmel kér az eső, az is egy program.
0: Hát igen, de én hogy azért, mert mondjuk elmész nyaralni a családoddal, a családtagéddal, lehet, hogy a hétköznapokban nem találkoztok, és például az a program, hogy mondjuk egy eső esetén beültök egy közösségi térbe, és ott megbeszéditek azokat a dolgokat, amit egyébként meg nem.
1: Ez is jó, csak hogy ne a szobában ülj és sértődj.
0: Pontosan. Hát. Viszont jönnek a hírek másodperceken belül, aztán pedig jövünk hozzátok vissza a hírek után, tartsatok velünk továbbra is.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kevesebb energiát fogyaszt az ország, mint korábban. Megmentenék a gázolajjal mérgezett új budai hársfát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A csúcsidőszakban 5700 megawatt volt az ország terhelése a tervezett 6400 helyett. Így 700 megawatttal fogyasztottak kevesebbet a magyarok, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, ez a különbség több mint egy teljes paksi blokknyi teljesítmény, amelyet a magyar emberek egyetlen este alatt spóroltak meg. Kapitány István úgy fogalmazott, hogy a magyarok ezer éves történelme annyiszor bizonyította már, hogy amikor baj van, akkor ez a nép összekapaszkodik. A miniszter a bejegyzésében megköszönte az embereknek ezt az összefogást, majd hozzátette, a neheze még hátra van, de az utóbbi napok már megmutatták, hogy Magyarország bármit kibír, ha együtt csinálja. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokk leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre, közölte Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője. A Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este pedig arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően még vasárnap vagy hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehetők igénybe, számolt be a kedvezményes fürdési lehetőségekről a Termál Online. Budapesten közben átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák egyes szaunák és élményelemek működését. Strandok zöld területeinek locsolását pedig heti 3 alkalomra csökkentik. Olvasható az energiahatékonysági intézkedésről szóló közlemény a Budapest gyógyfürdő oldalán. A hivatalos előrejelzések szerint augusztus 2-a és 6-a között tartós, rendkívül erős hőterhelésre kell számítani, és az éjszakák sem hoznak jelentős enyhülést. Gázolajjal és láncfűrésszel is megpróbáltak elpusztítani egy fát Új-Budán, most a megmentésén dolgoznak. Valaki lyukat fúrt az életerős hársfa törzsébe, majd gumicsövön gázolajat töltött bele. A hivatal szakemberei most megpróbálják megmenteni a 4,5 millió forint értékű hársfát, derült ki az RTL híradójából. Ma nagyrészt derült, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul, de még éjszaka is nagyon meleg lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Ez még mindig a Lépés délután.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és folytatjuk is a mai műsorunkat. Méghozzá azzal, hogy a gyerek szemével nézve a világot. Na, visszamegyünk gyerekkorba.
1: Jaj, de jó.
0: Gondolkozzatok. A gyerekek egészen más ritmusban élik meg a nyaralást, mint a felnőttek. Míg a szülők gyakran az időt és a programokat figyelik, addig a gyerekek számára egy kavics, egy csiga vagy egy tócsa is lehet a nap legnagyobb élménye. Mit tanulhatunk ebből? Kérdezlek titeket, mit tanulhatnak a felnőttek a gyerekektől a jelen pillanat megélésében?
1: Minden. Egy gyerek az felhőtlenül, szabadon, felelősség nélkül, vidáman, probléma megoldás nélkül tud nyaralni. Ő egyszerűen a világ szépségeit nézi, hogy egy kisgyerek, amikor megy, hogy nézd, anya, ott egy bogár. És akkor leállsz fél órát nézni azt a bogarat, hogy hogy megy a füvön. Tehát egy kisgyerek egyszerűen az észreveszi azokat az apró dolgokat, egy bárány felhőt néz, és akkor abból állatokat formálnak és képzeletet. Tehát ez felnőttként te nem figyelj, nézd ez az órát, figyelj, ez reggeli van, ebéd van, program van, úristen, mi történt? Tehát nem, el kell tudnod engedni magad, felnőttedve, mint egy gyerek.
0: De ez egyébként felnőttként is meg kell legyen, mert akkor tudsz igazán kikapcsolni. Most gondolj bele, nem azt mondom, hogy bogarat kell nézned, de arra gondolok...
1: De kell, azt tudod, hogy
2: hát a rovarászok biztos, hogy azzal
0: jó,
2: is elvannak.
0: Persze, igen, de most nem erről van szó. Hanem alapvetően csak az, hogy kimész egy rétre, vagy egy vízpartra. Nem feltétlen biztos, hogy egyből azt kell csinálni, hogy beugrok a vízbe, stb., hanem jön már, mi nem látunk, és nem tudunk a tájban, de gyönyörködsz a tájban. Megállsz, elgondolkodol, elmerengsz, figyeled a környezetet, meglátsz a tájban egy hajót, figyeled. Ezek egy pillanatok, viszont ezek a pillanatok sokkal mélyebbek, és sokkal jobban úgymond tudsz regenerálódni, mint az, hogyha folyamatosan pillanatok alatt görted magad előtt az időt. Néha igenis meg kell állni, és tanulni kell a gyerekektől ezt. Szerintem.
2: Igen, de amúgy elmondom nektek, hogy ugye azért, akik gyerekek régebben pláne olvastak, de ugye Fekete Istvánnak ugye sok ifjúsági regénye, ugye Karina is, meg én is azért sokat olvasunk, meg nekem még a Tüske várt a nővérem olvasta.
1: És a Kikkereső kisködment olvasta az apukám. De meg is van a könyv már.
2: Annyira jók azok, tehát sokan átugornak egy csomó ilyen, és tényleg van ahol például, nem tudom, például amikor nekünk olvasták az Aranyembert, nagyon untuk, pedig úgy a sztori az el van valahogy, de annyi olyan leírás volt, ami vagy egy kicsit ilyen, nem is az csak azért, mert régies volt, hanem úgy belebonyolódott dolgokba, amik
1: igen, és ez olyan, mint egy felnőtt nyaral, igen.
2: Nem volt annyira, de például a Fekete Istvánnak, hát ugye ott vannak az állatregényei, a Vukka, a Lutra, a Bármi, a Kelet, hogy...
0: Bogáncsot is ő írta, ugye?
2: Meg a Bogáncsot, igen.
1: Igen, a Bogáncsot is nagy ő, kedvencem. Igen.
2: És hogy hát a Tüskevárban is, meg mindenhol, tehát azok a leírások, tehát mondjuk ti még láttatok valamennyit, de még nekem vakon születettnek is annyira nagyjából, majdhogy nem teljesen közelre hozza azt is, amit sose láttam, és még nem is hallottam annyit róla, mert olyan gyönyörű tájleírói vannak.
1: Képességekkel, igen, tehát nagyon-nagyon jól le tudja, mintha ott lennél.
2: Ó, de jó, aha.
1: Igen, mintha ott lennél. Tehát egy kisgyerek ugyanúgy így éli meg, hogy ott van abban a tájban is egy kavics, a vízfordozódás, hogy anya, ott egy hal a vízbe. Szóval, hogy az apró dolgokra figyel egy kisgyerek, hiába szaladgáló, ha fut,
0: és né, az apró dolgok.
1: Egy mókus a fán.
0: Igen, hát de az felnőtteknek is szerintem a kis dolgok néha nagyobbak, és szerintem ez az igazi érzelem, vagy igazi élet, hogy úgy el tudsz tudni a nyaralás alatt, is tudsz relaxálni, és meg tudod figyelni azt a környezetet, azt a természetet, és ez egy olyan szép dolog. Tehát én azt
1: csak,
0: gondolom, hogy
1: csak elmész egy játszótérre, és beülsz felnőttként, akár egy hintába. Tehát, hogy újra az a felhőtlen, szabad gyerekkor, és együtt hintázol a gyerekkel. És az neki is élmény, meg neked is élmény.
0: Hát igen, de azért furcsán néznék rá, ha így 50 évesen Karina gyerek nélkül beülnél egy hintába.
1: Lehet, hát ne haragudj, Robi, de én 50 évesen is gyerek nélkül, képzeld el, tévé és hangfelvétel által.
0: Jó, de az más, mert ott bemutatóztatok, teszteltetek.
1: De akkor is, én most is beletek.
0: De most te kimennél a sarki játszótérre, és elkezdenél csúszdázni, vagy libikókázni, nem tudom.
1: Amúgy... Én megcsinálom.
0: Jó, megcsinálom. Tudom, néha én is benne vagyok az
1: ilyenekben,
0: de másképp is.
1: És újra már, gyerek vagy, hogy hintál, hogy szabad van.
2: Már egy játszótéri teszt is, igen, de ugyanakkor meg jó is, persze.
1: Jó, hát ha beleférsz, tehát.
0: Hát Csanyi már lehet, nem fér bele.
2: De azért már neccesek ezek a kísérmények.
1: Hát, miért lekint a szívem, az sokkal jobb, abba még, csak rá kell állnod, abba még jó vagy.
0: Na most... Miért esik nehezünkre néha, de szóval miért esik nehezünkre néha lelassítani, amikor éppen azért utaztunk el, hogy pihenjünk?
1: Hát ezt nem tudom, ez nekem még soha nem sikerült. Én úgy nem, mondjuk aki stresszesebben éli az életét, olyan munkahelye van, olyan családja van, az nehezebben kapcsol ki. Vagy ha olyan emberekkel mész, akikkel alapból is mondjuk van egy kis családi feszkó, akkor azt nyaralás alatt nehéz levetkőzni. Nagyon-nagyon oda kell figyelni.
0: Jó, de ennek a kérdés családi. Arra utal, nem erre utal. A kérdés arra utal szerintem, hogy amíg a gyerek ezt megteszi, te felnőttként miért nem vagy arra képes, átfordítom a kérdést, hogy köszönöm. Te belassíts, hogy leállj, amiről
1: mert pont eddig. Mert az emberek, ha beülök mondjuk 50 évesen.
0: De nem feltétlen beülni, csak az, hogy leállsz és figyelsz, leülsz egy padra, és ott ülsz két oroszát, és figyeled a környezetet, lekapcsolsz.
1: Mert fihetni kell, Robikán, figyelj, ne ragudjál, ott van az a program, amit befizettünk, és oda rohanni kell. Vagy ott a hajó, és elmegy a hajó, és úristen, nem jön
0: na,
1: más.
0: De ez pont a nyaralásnak ez az
1: fél órát van. Várnom kell Rubikám a hajóra, ne arra, ugye ne ütörögjél már ott a padon.
0: Jó, de egy gyerek nem így éli meg, egy gyerek azt mondja, hogy ott megáll. És hogyha a gyerek azt mondja, hogy megáll, az a hajó el fog menni.
1: Elláll hát, és hagyni is, hogy elmenjen, mert
0: hogyha a gyerek
1: megáll,
0: a főnök, mert a gyerek a főnök kiskorban még,
1: amikor... Pontos, így van. Pontos,
0: akkor azt ott meg kell élni. Hát felnőttként miért nem tudunk így élni, ez a kérdés.
2: Ha mondjuk ez az utolsó hajó, akkor valahogy rá kell venni a gyereket, hogy különben.
1: Jó, Sanyinak köszönöm, imádom, hogy trollkod, ebben igazad van, akkor oldbe kapod a gyereket a hónod alá, és szaladsz, hogy álljanak meg!
0: Igen. Jó, de most nem abból kell indulni az utolsó hajó, abból
1: jó,
0: kell indulni.
1: Jó, de Sanyi trollkodik neki, jó, már ez értem, a feladat. Betegszem, te meg polgárpukkasztasz, ne felejtsed el.
0: Jó, visszateszem, felnőttként miért nem vagyunk képesek lelassítani?
1: Azt, mert felnőttek vagyunk, és...
0: De nem, ez nem jó válasz rá. Miért nem vagyunk képesek lelassítani? Jobban.
2: Az elvárás. Attól függ, milyen a habitusunk. Tehát, mivel én például nem pörgök 1000 fokon, ezért én mondjuk alapból biztos nem fog
1: pörögni egy... Gyerekesen, lát a biciklit tolja egész nap, minden hét, egész héten.
2: Se, tehát érted ezt.
1: A gyereknek kell, vissza kell változnod. Aki nem tud, az meg túl komoly, és már belefásult, beleöregedett ebbe a felnőtt szerepbe. Vagy nem tudom.
0: Nem tudom, én bármikor képes vagyok arra, hogy csak leüljek valahova, és akkor úgy élvezzem a környezetet. Nem hát kell hozzá semmi, pedig nem is látom.
2: Az ember azért megy rohanni, tehát ugye nem azért, hogy rögjön 120 fokon és rohangáljon. Mivel ugye, hogy olyan a nyelás, hogy akkor most választanod kell, vagy vannak programok, amikből választhatsz, hogy hova mész, vagy hova nem, vagy hogyha ilyen társas utazással megy, és nem egy magad még.
1: Hát igen, akkor végig is alkalmazkodni kell.
2: Akkor alkalmazkodsz,
1: mit szólnak a más, mit szól a mit tudom én, a másik szomszéd, hogy
0: jó, de nem azt mondom, hogy minden áron le kell állni órákra, csak azt mondom, hogy például mondok egy nagyon egyszerű dolgot. Sétálsz a pároddal egy utcán. Most ez elsősorban nem számunkra vakok számára, akik nem
1: látnak. Én is sétálok a párommal
0: egy utcán. De nem, mindjárt megérted, miért mondom, hogy nem számunkra. Sétálsz a pároddal az utcán, és például van 15 percet, mondjuk egy hajóindulásra, mert itt volt ez példának, akkor maradjunk ennél. Miért nem lehet azt a 15 percet úgy eltölteni, hogy nem azt mondod, hogy jó, igyekszünk a hajóhoz, hanem mondalgunk, és ugyanúgy oda fogunk érni, és nem fogjuk lekésni, csak közben gyönyörködünk a tájban. Sok ember mit csinál? Siessünk, mindenhol legyünk ott.
1: Hát mert stresszel azon, hogy, mert az a napi életében is ilyen, és nem tud leállni. Stresszel, mert nem tudja az utat, vagy stresszel, mert nem
0: szerintem az emberi arra. Mentalitás kérdése, hogy hát te képes vagy-e lassítani, vagy nem vagy arra képes, hogy lassíts.
1: Hát a stresszes ember az elkezdetén nem fog tudni, nyugodtan hát,
0: igen. Nem, inkább ez nem stressz, hanem mentalitás. Tehát, hogyha neked olyan az alap mentalitás volt, hogy te állandóan pöröksz, mint az erge, akkor te nem én fogsz tudni lassítani.
1: Én is pörgök állandóan, de egy nyaraláson nem pörgök. Ott meg kell élni a pillanatot, tehát át kell tudni kapcsolni. Tehát nekem akkor jó a kapcsolom.
0: Pont erre akartam kiukadni.
2: Hát igen, mert ha ezt nem tanulod meg, akkor nem menj nyaralni.
1: Akkor minek menj nyaralni? Akkor
2: pörgésben, mert akkor...
0: Na, egy nagyon jó kérdést kaptunk, bocsis Anyi, hogy beléd szólok. Egy nagyon jó kérdés. Gondolkozunk ezen el. Szerintetek mire emlékeznek jobban a gyerekek évekkel később? Arra, hogy hány programon vettek részt, vagy arra, hogy milyen hangulatban telt együtt a családi idő?
2: Hát inkább a hangulatra, nem?
1: A hangulatra. Szerintem elgondolkoztam is. Én is, hogy én mire emlékszem abból a tehát, sok száz nyaralásból.
2: Most az, hogy ott vagy száz programon, azt egyiket se élvezted annyira, akkor te nem eget.
1: Igen, a hangulat. Hogyha... Akik kell elmész, hogy érzed magad. Igen. Igen. Tehát, igen, az sokkal-sokkal jobban számít.
2: Most mit tudom én, vagy hogyha mondjuk nem családi nyaralást nézd be, az a témánk, de a gyerek mit tudom én, most elküldik tíz táborba egy nyar alatt, azt, nyár alatt, és egyiken se érezte jól magát, akkor annak a nyárnak annyi. Akkor, és még akkor nem is volt benne közös családi nyaralás, és akkor azt mondta, hogy na, hol voltál? Há,
0: ebben én, a azt táborba, gondolom abba, ezt, táborba. Én azt gondolom hol ezt, volt, hogy olyan volt. Nyarat, egy minden nyarat, amíg gyerek a gyerek. Tehát ide azt gondolom, mondjuk olyan 14 éves korig, minden nyáron, még hogyha megy táborba, vagy szeretne táborokba menni, akkor is bele kell iktatni egy úgymond szülőkkel, családi, igen, nyaralást, valami kirándulást, ha nem is egy hetes, de pár napost, vagy olyat, hogy tényleg kapjon a gyerek úgymond a családból is egyfajta úgymond
1: egy szeretet, mivel hétköznap szülők dolgoznak, mondjuk nagymama vigyáz rá, mert a szülők...
2: Igen, amikor nem az a kérdés, hogy mi volt a lecke, meg nem az a kérdés, hogy mit csinálunk.
1: Igen, hanem
0: egy
1: közös programokon veszünk részt, amit közösen élünk meg. Igen.
0: Közösen játszanak, közösen élnek, élvezik az életet, közös fürdőzés, ez kell szerintem a gyereknek és a szülőnek is egyaránt.
1: Hát ettől alakulnak ki a későbbi felnőtt korban az emlékek, és ezt adott tovább a saját gyerekednek. Hát ezért volt az én apukámnak az a nagy ötlete, hogy amikor én kisgyerek voltam, Budapest összes játszóterére elvitt. Én ugyanezt átadtam a gyerekemnek, a Budapest összes játszóterén, ami működött, elvittünk. És ezek annyira jó emlékek, hogy én erre a mai napig is, a lányom is a mai napig emlékszik. Arra közösen eltöltött időre. Mert voltunk egyszer az állatkertben, és a kecske megrágta apukám övét, mert tetszett neki az az ős. Tehát ezek a pillanatok mindig benne maradnak. Mert nagyon sok időt töltöttünk együtt, és pont beszéltem ma az osztálytársammal, ő, amikor mi voltunk 8 évet együtt jártunk általánosban, a második emléke az volt, hogy emlékszel, mikor apukád elvitt minket a Gellért szállóba fürdeni? Én azt soha nem felejtem el. Szóval ezek az együtt, pedig csak az osztálytársaim voltak.
0: Ez igen, hát ezek a szép emlékek. Mi viszont, igen, míg emlékszünk, hallgatunk egy kis jó zenét, aztán jövünk hozzátok vissza.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor megyünk is tovább, méghozzá azzal, hogy a nyugodt szülő a legjobb ultra, úgy nem ultra, útra való. Nem ultra
2: útra, a vém jut az eszembe róla, hogy nyugodtan dörzsöld, egyszer csak lejön.
1: A nyaralás akkor válhat valódi feltöltődésé, ha nem csak a gyerekekre, hanem önmagunkra is figyelünk. Nem könnyű megtalálni az egyensúlyt a családról való gondoskodás és a saját feltöltődés között, mégis talán ez az egyik legfontosabb kulcsa a közös élményeknek. Miért érezzük sokszor úgy, hogy a saját pihenésünket háttérbe kell szorítanunk a család érdekében?
2: Más szeretnénk, más programokon szeretnénk részt venni, nem az az érdeklődési körünk, de mégiscsak elmentünk a családdal nyaralni, akkor úgy vagyunk vele, hogy hát mondjuk 5 emberből 3 azt szeretné, akkor hát na jó legyen. Én majd vagy megnézem azt, amit én szeretnék, vagy nem tudom, vagy máskor nézem meg, vagy megpróbálom rávenni a többieket, hogy ők vagy is jöjjenek el.
1: Én például arra gondolok, hogy például, na hát ha már így alakult, és ez nem egy all-inclusive ellátású nyaralás, hogy hát feláldozom magam, és megfőzöm az ebédet, megcsinálom, vagy megcsináljuk közösen, és valamilyen szinten ez közös feladat, de fel is áldozom magamat, mondjuk, ha én jobban tudok főzni, vagy többet teszek hozzá, vagy például ez is lehet, amit te mondasz egyébként. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ami miatt azt mondod, hogy hát a családnak jó legyen, aztán nekem jó úgy, ahogy neked jó.
2: Le kell mondani azért néha, mert ha nem mondasz le róla, akkor mondjuk, ha te nem all inclusive vagy, és te nem ajánlod, hogy főzöl, akkor egyedül elmehetsz mondjuk vacsorázni, csak egyedül vagy, nem a családdal. Vagy egyedül is megnézheted azt a programot, vagy elmehetsz rá, de akkor nem a családdal vagy, hanem egyedül is. Az már azt a programot, vagy elmehetsz rá, de akkor nem a családdal.

0: Ezekkel az emberek így nagyjából tisztában vannak, hogyha elmegyünk, akkor menjünk el egy akvaparkba, hogy mindenki jól érzi magát, de szülőként te lemondasz róla a többiek érdekében, mert a kisgyereknek kisgyerek kell, valakinek lenni kell.
1: Na most hol húzódik az egyensúly a között, hogy jó szülők legyünk, és a között, hogy saját magunkra is gondoskodjunk?
0: Hát a jó szülőség szerintem 14 évig szól, addig nem tudod elengedni a gyereket így, hogy nem mondasz le. Tehát le kell mondanod,
1: szerintem mert a felett 4, sem. 6, 7, 8, 10 évig gyereket. Én ezt 18 éves korig kitolnám.
0: Nem tart, mert 14-5-6 évesen már azért felelősség teljesen elmehet egy családi programon mondjuk máshova is, de egy nagyon kis gyereket, azt még nem engedheted el, mondjuk.
1: Nem, én nem, ez akkor is 18 éves kort adnék, vagy 16
0: de
1: éves
0: nem,
1: kort.
0: De miért? Nem. Azért, hát mert 16 évesen már
1: 16 éves kor alatt te felelős vagy 100%-ban a gyerekért jogilag.
0: Értem, de egy nyaralásnál beengedheted mondjuk a nagynénivel úszni.
1: Nem mert mondom, hogy ha tud úszni,
0: akkor menjen. Gyerekre azért csak a szülőnek kell még jobban odafigyelni.
1: Pont ez egyetértek, csak én ezt akkor is kitolnám 16 éves korig.
0: 18. 16 vagy 18. Trollkodjunk, Sanyi, trollkodjál már. Na hát nem tudok rá számítani.
1: Nem, én 16-18-ot mondtam elsőre is, de Karina már 14-en engedné.
0: Hát én lejjebb engedném. Én szülőként, én 14 évesen már nem traktálom a gyereket, hogy jöjjön el velem gyaralni, mert akkor már a barátaival nyaral, nem rám van
2: szükség. Hát igen, 14 év az már azért egy ilyen.
0: Na, közis, Anyi, közis,
1: igen, de azt tudjátok, hogy 16 éves kor alatt a szülő a felelős a gyerekért. A gyereke bármi történik, ha te nem vagy ott, akkor is te vagy érte a felelős.
0: Azt tudjuk, persze.
1: Na, ezért tolnám ki én 16-18 éves korig.
0: Így. Jó, külföldre nem megy, de külföldre is elment. Még az én lányom is elment külföldre.
1: De felnőtt felügyelettel, nem egy.
0: Persze, felnőtt, de nem én voltam.
1: Hát beszélek, az nem más, az más. De nem, hogy úgy értem, hogy tök egyedül.
0: Ja, nem, egyedül nem.
1: Na, erről beszélek.
0: Egyedül nem. Edzőtáborba elment, de akkor se egyedül volt, nem egyedül nem.
1: Nem, értem, persze az más. Igen. Na most a következő kérdésem hozzátok, és egyben ez az utolsó, hogy ha egyetlen dolgon változtathatnánk a következő családi nyaralás előtt, szerintetek mi lenne az, ami a legtöbb nyugalmat hozhatná az egész család számára? Tudom, hogy Karina, neked már nagy a gyereked, nekünk, mert Sanyival nincs gyerekünk. De mégis, amikor még volt, és még tervezted a következő nyaralást, te mit gondoltál erről? Ez a kérdés megfordult egyáltalán a fejedbe.
0: Talán akkor fordult meg a fejemben, amikor most egy jó példát hozok, egy nagy családi nyaralás volt, és egy hatalmas nagy családi házat foglaltunk le, szerintem Balatonszemesen, és hát az akkori páromnak a családja az 2, 4, 6, 8, 10, 12, hát a 15 és 20 fő között volt. Tehát egy nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek, annak a gyerekei, annak a gyerekbarátai, tehát nagyon sokan voltunk, és akkor azért úgy logisztikázni kellett, hogy ki mikor jöjjön, mikor ne jöjjön, ki mikor aludjon ott, és azért ott azért, ha azt még egyszer kellene, azért jobban össze lehetne szervezni, hogy is nyaralunk, kivel megyünk le, mert azért ott is voltak problémák. Ez a gyerek ezt szerette volna, az a gyerek nem azt, a másikat kiközösítették, a szülőkkel gondok voltak, összevesztek, ki hol alszik, ki nem hol alszik, tehát azért a családban is, a nagy, akkor is azért ez, hogy hova megyünk, és hányan is mikor kimegy, tehát nem biztos, hogy jó ez a sok család, tehát nagy családban ez az egy helyen nyarunk egyszerre. Mert akkor kijönnek a régi sérelmek, te ezt figyelj, ezt nem csináltad, meg én megvártam rá, nem jöttél, nem festetted lakadit, és miért nem jöttél, akkor összevesznek rajta, megígérted, de nem, és akkor ezek a családi viták kijelesednek szerintem. Tehát ez biztos, hogy másképp csinálnám. külön korosztályokra kötve, hogy na akkor a felnőttek ezekkel a gyerekekkel ekkor mennek.
1: Én meg azt gondolom, hogy egyszerűen nem szabad elengedni, hogy ideig elfolyuljanak a kapcsolatok.
0: Hát, de azért a mindennapi nagy családban lévő súrlódások nyaraláskor is ott motoszkálnak az ember fejébe.
1: Igen, de nem szabad, hogy súrlódások

0: legyenek, ezt meg kell beszélni. Nem, Karina, ilyenre szervezel, akkor ezt előtte tisztázni kell.
1: Tehát, hát, hogy hiába tisztázod, azért előjöhetnek. Vagy barátokkal nyaralsz, nagybaráti társaság ott is előjöhetnek, hogy van egy ilyen kalandor, kicsit többetivó emberke, akkor azért az ott föl tudja borítani. Tehát meg kell választani, kivel mész, hova mész, és akkor ha család, ha barátok, mert abból azért konfliktusok is lehetnek.
0: Hát jó. Én akkor is azt gondolom, hogy ezt félre kell olyankor rakni.
1: Félre kellene, mert a nyaralás tényleg nem erről szól, hogy akkor a családi vitákat, a családi sérelmeket mondjuk megbeszéljük, de ez a pihenésről szólna, a együtt gondolkodásról, az együtt játszásról, az együtt társasozásról, az együtt sztorizgatásról, tehát ennek erről kellene szólnia, és ezeket a családi sérelmeket, amik egy év alatt, vagy két év alatt, vagy több év alatt összegyűltek, azokat nem nyaralás alatt kellene kihozni, hanem akkor nyaralni kell.
0: Ez így van.
2: Hát igen, ez lenne a normális, mert azért ne azt használjuk már fel, amikor próbáljuk egy kicsit jól érezni magunkat.
0: Nektek volt amúgy ilyen nagy családi nyaralás, amiben kijött ilyen? Én emlékszek ilyen családi nagyobb összeröffenésre, ilyen közös nagy családi nagy összeröffenésre, viszont soha nem volt ebből. Tehát én emlékszek arra, hogy mit tudom én, balhé, hogy veszekedés lett volna nálunk, valahogy ezt rendezték, vagy nem volt ilyen. Mondjuk nem gyakran volt ilyen nagyon nagy buli, de régebben, amikor szüleim fiatalabbak voltak, akkor sokkal többször voltak ilyen nagy családi bazárok. Igen, unokatestvérek is összejöttek, rokonság nagyobb apraja nagyja is, és korosztálytól függetlenül jól tudtuk érezni magunkat, mindenki megtalálta magának adandó programot, és tök jól éreztük magunkat. Tehát, hogy nálunk nem volt ez, hogy ilyen vita vagy feszültség lett volna a családon belül. Nektek volt olyan, amikor elmentetek nyaralni egyébként, és mondjuk belefulladt valami veszekedésbe az egész nyaralás?
2: Tudom, hogy belefulladt valaki.
1: Neked volt, Sanyi?
2: Nem. Nem, hát mondjuk olyan, tehát nagyobb láddal nem is nyaraltunk. Olyan sűrűn.
1: Akkor mondjuk közös program, ha nem nyaraltatok.
2: Voltak. Hát az is most ugye hosszú idő után most volt egy olyan program, amin mondjuk már a fiatalabb ág még nem vett részt, aztán nem tudom, hogy lesz-e olyan, vagy külön, vagy utána már az egybe, de tényleg hát meg kell találni a helyet, az időt leszervezni, hogy azért legyen valamit. Nénni beszélgetni, de nem emlékszem, hogy akkora, tehát olyan nagy összeröffenések, hát mondjuk a apai nagyanyáméknál volt az, hogy így összejött a család ünnepeken bármikor, és akkor a nagyobb család összejött, de akkor nem emlékszem vitákra vagy beszélgetésekre. Tehát ez külön így családonként és szekciónként fordulhatott, de hogy egy nagy családi összeröffenésen.
1: Na akkor jó volt a család, mert legalább akkor nyugton tudtak maradni.
2: Hát igen.
0: Na most Karina, nálad volt ilyen?
1: Bulgáriában voltunk, akkor én 6 éves, 5 éves lehettem, és hát mesélték, mert én már arra nem emlékszem. A Bulgáriára igen, de erre nem, hogy én mentem az anyukámmal, akkor a nagybátyám jött a fiával, és valami rokon, még valami unokatestvérem jött talán, ő is a fiával, vagy szóval valami ilyen, vagy a feleségével, ugye nem, a felesége nem tudott, hogy mert pont akkor szült, és nem ülhetett ilyen autóban ilyen messzi útra, de valamilyen ilyen unokatestvéri volt, és hát ez a két unokatestvér az azért elég nagy szájúak voltak, tehát ilyen vagány, nagyot mondó, ilyen, mert én vagyok a fasz a gyerek, és hát azért ők azért ilyen furcsa gondolataik voltak, és azt hiszem, mi Trabanttal mentünk talán, hát az jó kis Trabant a Bulgáriába, érdekes volt, ők meg azt hiszem Skodával talán, és annyira nagyra voltak az autójukkal, és mit tudom, és azt hiszem apukámmal össze is vesztek ezen, hogy ők ilyen, jó, persze, mi vagyunk a fasz a legények, ó, nyomjuk neki a gázt, és hát apu mondta, hogy hát ez gyerekek,
2: hogy legyen Trabant, nem tud ennyi.
1: Igen, hát kettő, hogy hát azért nem akarunk mennyit fizetni, lényegtelen, és hát össze is veszik, és tudom, hogy hazafele külön jöttünk. Tehát azt tudom, hogy hazafele ők megsértődtek, és elhúztak, és külön jöttünk haza. Ez volt az egyik. Uh-huh. A másik pedig az a 20 évvel ezelőtti barátnőmmel voltunk közösen nyaralni Olaszországba talán, és valamilyen stresszes hete, hónapja, éve lehetett, és eszméletlen feszkó volt a csaj. Tehát olyan dolgokon befeszült, hogy én azt hittem, hogy tehát borzasztó volt, és akkor össze is veszett velünk, Angélával voltam ketten, és mi azóta nem állunk szóba, tehát elköszöntünk, szia-szia nyaralás végén, és azóta egy centit nem beszélünk. Valamiért besértődött, valamiért megharagudott,
2: nem tudom. Ilyen hosszú időre, azt komoly.
1: Igen. És 20 éves barátság vagy 25, tehát nagyon rég, szakmunkás képző óta ismerjük egymást. És tudott mindenről mindent, és gyerekek együtt nőttek föl, van köztük 4 hónap. Körülbelül igen, 4 hónap. És nagyon sok mindent csináltunk együtt, és egyszerűen valamiért olyan stressz parádé jött rá, hogy forzasztó volt vele.
0: És azóta sem keresett, meg te se ült.
1: Én kerestem, kétszer válasz nem volt, én megírtam neki, kösz akkor erről itt együtt, ha neked ez kell, akkor csá. És azóta se beszélünk, mai napig nem tudom, hogy mi nem tetszett neki, de alapban a nyerláson semmi. Úgyhogy igazából az nem nagyon jó, de így jól alakult, többet nem kell vele menni nyaralni.
0: Viszont műsorunk véghez értünk, ennyi fért a mai lépés délutánban, maradjatok velünk, hisz jobb zenékkel és műsorokkal várunk titeket, holnap pedig jövünk ismét 2-től lépés délutánnal. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, sziasztok!
1: Ciao, ciao!
2: Sziasztok!

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kormány azzal számol, hogy fent tudja tartani a rendszer stabilitását. Orosz kibertámadás érhette a Nemzeti Kifizető Ügynökséget. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azzal számol, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudja tartani a rendszer stabilitását a következő 5 napban, mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert a vízkorlátozásról szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az általa üzemeltetett 40 szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány megúvását helyezni előtérbe, közölte Dezsényi Péter, a Főkert főigazgatója. A társaság vezetője szerint egy forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése a teljes városi ivóvízfelhasználás akár 10%-át is kiteheti. Ezért jelentős fogyasztás csökkentésre van szükség. Közben Budapest zöld vagyonát is védeni kell. Csak a Főkert kezelésében álló zöld felületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy évtizedeket venne igénybe. Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is Pismányváros részben az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán. Ugyanakkor továbbra is érvényben marad a harmadfokú vízhasználati korlátozás, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt közölte, hogy a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett városrészekben a mozgó lajtos kocsis ellátás mellett 9 állandó ivóvízvételezési pont működik, amelyek készletét folyamatosan ellenőrzik és szükség szerint pótolják. Kibertámadás érte a Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai rendszerét, szakértők szerint orosz szerverekről. A Magyar Államkincstár közölte, hogy az ügyféladatok nem sérültek. Jelenleg is zajlik az incidens kivizsgálása, valamint a működés mi hamarabbi helyreállítása. A kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Az incidens nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. Az incidens következtében egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkosítottakká váltak, közölték. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

azt, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony.

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Lépés Rádió.
1: Akarsz-e mindig, mindig játszani? Gyerek szívvel pontosnak látszani. A játszótársamon akarsz-e lenni?

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére. Pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállás mérték tegnap a Dunán 13 cm, az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számottevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. A Tisza vízállása a kiskörei duzzasztás ellenére történelmi mértékkel nézve is alacsony. A Velencei tónál azonban sokkal jobb állapotban van a Balaton, gazdagabb vízgyűjtőjének köszönhetően. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az egyenlő.hu szakszervezeti oldal vezető Bubenkó Csaba a lapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénztár városoknak azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak le rendeléseket. Iparági értesülések alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági jogból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy két hetes, július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A zivatar veszély miatt Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban vízpartok közelében magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Népissel.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére. Pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállás mérték tegnap a Dunán 13 cm, az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számottevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. A Tisza vízállása a kiskörei duzzasztás ellenére történelmi mértékkel nézve is alacsony. A Velencei tónál azonban sokkal jobb állapotban van a Balaton, gazdagabb vízgyűjtőjének köszönhetően. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az egyenlő.hu szakszervezeti oldalvezető Bubenkó Csaba a lapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénztárosoknak azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak le rendeléseket. Iparági értesülések alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági jogból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy-két hete július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A zivatar veszély miatt Pest, Borsodabó-Üzemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
4: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

és a jelent kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére, pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállást mérték tegnap a Dunán 13 cm, az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számottevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. A Tisza vízállása a kiskörei duzzasztás ellenére történelmi mértékkel nézve is alacsony. A Velencei tónál azonban sokkal jobb állapotban van a Balaton, gazdagabb vízgyűjtőjének köszönhetően. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az egyenlő.hu szakszervezeti oldalvezető Bubenkó Csaba a lapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénztárosoknak azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak le rendeléseket. Iparági értesülések alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági jogból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy-két hetes, július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. Az ivatar veszély miatt Pest, Borsodabó-Üzemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban vízpartok közelében magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. A kiválasztott év 1965. 65 nyarának legjobb dalait válogattam össze.

Tetszett az előző szám? Akkor hallgassa tovább a műsoromat. Ma a 60-as évek legnagyobb nyári slágereiből készítettem összeállítást.

0: A mai műsoridőnk sajnos lassan lejár. Folytatjuk a jövő héten egy másik nyár legszebb dalaival. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Eszes István.
1: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

Hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: E. O.
1: Neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Kevesebb energiát fogyaszt az ország, mint korábban. Megmentenék a gázolajjal mérgezett új budai hársfát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A csúcsidőszakban 5700 megawatt volt az ország terhelése a tervezett 6400 helyett. Így 700 megawatttal fogyasztottak kevesebbet a magyarok, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, ez a különbség több mint egy teljes paksi blokknyi teljesítmény, amelyet a magyar emberek egyetlen este alatt spóroltak meg. Kapitány István úgy fogalmazott, hogy a magyarok ezer éves történelme annyiszor bizonyította már, hogy amikor baj van, akkor ez a nép összekapaszkodik. A miniszter a bejegyzésében megköszönte az embereknek ezt az összefogást, majd hozzátette, a neheze még hátra van, de az utóbbi napok már megmutatták, hogy Magyarország bármit kibír, ha együtt csinálja. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokk leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre, közölte Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője. A Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este pedig arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően még vasárnap vagy hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehetők igénybe, számolt be a kedvezményes fürdési lehetőségekről a Termál Online. Budapesten közben átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák egyes szaunák és élményelemek működését. Strandok zöld területeinek locsolását pedig heti 3 alkalomra csökkentik. Olvasható az energiahatékonysági intézkedésről szóló közlemény a Budapest gyógyfürdő oldalán. A hivatalos előrejelzések szerint augusztus 2-a és 6-a között tartós, rendkívül erős hőterhelésre kell számítani, és az éjszakák sem hoznak jelentős enyhülést. Gázolajjal és láncfűrésszel is megpróbáltak elpusztítani egy fát Új-Budán, most a megmentésén dolgoznak. Valaki lyukat fúrt az életerős hársfa törzsébe, majd gumicsövön gázolajat töltött bele. A hivatal szakemberei most megpróbálják megmenteni a 4,5 millió forint értékű hársfát, derült ki az RTL híradójából. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

döntéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Lakik bennem néhány kósza gondolat,

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.